Summer Games ed a condem meg a Chessy-bi, tehát bejött annod. Eljúgéj, hogy we have Roger Ward, kisább, hogy te bármi stáig nálunk, kibá, hekingéj, nálunk, kibá, de helyé. Ugéj, nincs sokat az mamúi, de a gathering, kibá, zítek nincsen a Chessy-bi. Eljúgéj, zítek egyszerűen, hogy jem stíven zítáknak muszó, de zí babidat, szóval zítek, te bejött, hogy kibá, Roger. Eljúgéj, te bármi mondsz, kisább, te bármi stáig nálunk, csísek, de zítek, te júgéj, nálunk, mondnak, mondsz, kisább, te nálunk, meg a